Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nyilvánosak a dokumentumok a vitnyédi beruházásról. Az ittas vagy bódult sofőrökre vadásznak a héten a rendőrök. Megérkezik a héten a nyár első hőhulláma. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Nyilvánosak a vitnyédi beruházással kapcsolatos dokumentumok. Magyar Péter miniszterelnök szerint az előző kormány egy 500 férőhelyes menekültbefogadó központ kialakítását tervezte a területen, ehhez több mint 5 milliárd forintos beruházást készített elő. A kormányfő elmondása szerint a helyszínen már mintegy 1 milliárd forint értékű munkát végeztek el, köztük kerítésépítést és infrastrukturális fejlesztéseket. A projektet végül hazai és nemzetközi tiltakozások miatt állították le. Az épület együttesben jelenleg oktatás folyik. Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint ugyanakkor nem menekült tábor létrehozásáról volt szó. A vitnyédi tervek célja az uniós szabályok kitaktikázása volt. Újabb razzia kezdődött az utakon. A héten az ittas, illetve bódult sofőrökre vadásznak a rendőrök. A nemzetközi Roadpol akció keretében pénteken 24 órás alkohol és drog maraton is lesz. Érdemes kémlelni az eget a következő napokban. Holnap és holnap után napnyugta után különleges együttállást figyelhetünk meg a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékony holdsarló is csatlakozik, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség. Viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket. Nagyon fontos, hogy kitakarásmentes nyugati horizontra van szükségünk.
1: Új fogak növesztésére alkalmas gyógyszert tesztelnek japán kutatók. A fejlesztés célja, hogy a szervezet saját maga hozzon létre új fogakat. Ez a jövőben akár az implantátumok és a műfogsorok szerepét is csökkentheti. A készítmény már az emberi vizsgálatok szakaszába lépett. Ha beválik, néhány éven belül új korszak kezdődhet a fogászatban. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, szorványosan azért ma is előfordulhat zápor, zivatar. Délutánra 20-26 fokig melegszik a levegő. Holnap is napos idő várható kevés felhő mellett, csapadékra talán csak nyugaton van némi esély. 23-28 fokot mutatnak majd a hőmérők. Szerdán a sok napsütés mellett néha jobban összeállnak a felhők, elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat, már 25-30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fájdalmas lesz, megint üt egyet rajtunk az aszály, sokaknak tetszik majd a MÁV főszezoni menetrendje, szemeket az égre, jön a nyár látványossága.
2: Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Nyilvánosak a Vitnyédi beruházással kapcsolatos dokumentumok. Magyar Péter miniszterelnök szerint az előző kormány egy 500 férőhelyes menekült befogadóközpont kialakítását tervezte a területen több mint 5 milliárd forintból. Elmondása szerint a helyszínen már mintegy 1 milliárd forint értékű munkát végeztek el, kerítésépítést és infrastruktúrális fejlesztéseket. A projektet végül hazai és nemzetközi tiltakozások miatt állították le. Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint nem menekült tábor létrehozásáról volt szó, a vitnyédi tervek célja az uniós szabályok kitaktikázása volt. Alig enyhítette az aszályt a csapadék, a gazdálkodók örülnek az elmúlt napok esőinek, de a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. A szárazság nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is sújtja, már az állattartást is veszélyeztetheti. Részletek az Agrárgazdasági Kamara országos alelnökétől, Süle Katalintól.
3: Minden csepp csapadéknak nagyon örül a mezőgazdaság, mindegyik ágazata, nem csak a növénytermesztés és a kertészeti kultúrákban, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alapozott tartás technológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek, és sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol az állatok takarmányozása veszélybe kerül.
2: Három cég közül kettő késve fizeti beszállítóit. A kis és közepes vállalkozások 80%-ának rendszeresen kell lejárt számlákkal szembenéznie. Ez derült ki az egyik hitelbiztosító friss felméréséből. Összeállításuk szerint a romló fizetési fegyelem egyre nagyobb kihívás a KKV-k számára, és a vállalati csődök mintegy negyede közvetlenül erre vezethető vissza. Tavaly több mint 14 ezer fizetésképtelenségi eljárás indult itthon. Ezek kiemelkedően magas szám a régióban. Különösen az építőipar, a kereskedelem és a szolgáltató szektor sérülékeny ebből a szempontból.
1: Jön a balatoni főszezoni menetrend, szombattól sűrűbb és kiszámíthatóbb közlekedéssel készül a nyári csúcsidőszakra a MÁV. A Balaton felé évente több millióan utaznak csak vonattal, ezért a térség idén is kiemelt figyelmet kap. Részletek Váci Viktor szóvívőtől.
4: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegy váltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
1: Megint akcióznak a rendőrök, az ittas bódult járművezetőkre vadásznak egész héten. A Rotpol nemzetközi akció részeként pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz, bárhol leinthetik a sofőröket az országban. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt és növeli a balesetek kockázatát.
2: A rolleres káresetek csaknem 90%-át bérelt eszközökkel okozzák. A bejelentett karambolok többsége Budapesten történik, és zömmel a parkolóautók bánják. Ez derült ki az egyik biztosító friss összesítéséből. Eszerint az elsőbségi szabályok felrúgása a leggyakoribb, de egyre több problémát jelentenek a rosszul leállított, aztán feldőlő rollerek, valamint az ittas vezetők. A károkozó az esetek 20%-ában ismeretlen marad. A mentőszolgálat adatai szerint egyébként május közepéig 1200-an sérültek meg idén elektromos rolleres balesetben. Minden eddiginél súlyosabb bírságra számíthatnak nyáron a szabálysértő autósok Horvátországban. A gyorshajtók akár 350 ezer forintos, akik vezetés közben kézben tartott készülékkel telefonálnak, legalább 50 ezer forintos büntetést is kaphatnak ott helyben. A horvát rendőrök megelégelték, hogy a külföldiek sok esetben úgy hajtanak, mintha versenypályán lennének, és senkire, semmire nincsenek tekintettel. A nyári főszezonban a turisták okozzák az autóbalesetek döntő többségét Horvátországban. Illegális szerencsejáték oldalak sokasága vadászik a szurkolók pénzére a foci VB alatt. Erre figyelmeztet a Szerencsejáték ZRT. Közleményük szerint ezek nem fogadási oldalak, hiába kínálnak nyereményjátékot vagy biztosan megtérülő tippet. Valójában adathalász platformok, amelyek kizsebelhetik gyanútlan áldozataikat. A netes csalók a mesterséges intelligenciát is bevetik, világsztárak, például Cristiano Ronaldo vagy épp Messi arcát és hangját felhasználva buzdítanak fogadásra. Ukrán-magyar gyógyszerkereskedő bűnszervezetet számolt fel a rendőrség. Szlovákiából kapták a fülest a nyomozók, aztán lecsaptak az ötfős csoportra. A neten kínálták az engedély nélküli készítményeket, potenciálnövelőket, táplálékkiegészítőket éveken át több milliárdos haszonnal. A pénzt egy litván bankszámlára várták, de kriptovalutát is elfogadtak. 830 millió forint vagyont foglaltak le náluk, készpénzt, luxusórákat, autókat. 47 millió forintot emelt le egy bankszámláról egy netes csaló, felhívta a tulajdonost, kiberbiztonsági bankmunkatársnak adta ki magát. Azt mondta, gyanús pénzmozgásokra figyelt fel, ezért arra kérte áldozatát, töltsön le egy víruskeresőt. Amíg beszélgettek, kifosztotta. A rendőrök egy hónapos nyomozás után elkapták, a bíróság elrendelt letartóztatását. Idén is rekord összeget költenek a világországai fegyverkezésre. A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet egyelőre nem mert előzetes becslést közölni, ugyanakkor azt biztosra veszi, hogy megdől a tavalyi csúcs, a 2,9 billió dolláros összeg. Az elmúlt 12 évben folyamatosan nőtt a hadianyagokra, eszközökre szánt pénz. Az Egyesült Államok áll ebben az élen, Németország feljött a negyedik helyre, Kína és Oroszország mögé.
1: Újabb Árpád-házi királyt azonosított a Magyarság Kutatóintézet. A székesfehérvári csontkamra maradványainak részletes genetikai elemzésével sikerült minden kétséget kizáróan eljutni második Bélához, aki 1131 és 1141 között uralkodott. Nagybátyja Könyves Kálmán még gyermekkorában megvakíttatta őt és lázadó apját, álmost is, hogy alkalmatlanná tegye a trónra. Kálmán utóda, második István azonban fiú örökös nélkül hunyt el, így végül Bélát koronázták meg, aki békét teremtett és gyarapította az országot.
2: Az MI bevonásával terveznek úgynevezett multivakcinákat az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában. A készítmények a koronavírus, az ebola és a madárinfluenza emberre veszélyes típusa ellen adnának védelmet. A mesterséges intelligencia alkalmazása jelentősen felgyorsítja a folyamatot és csökkentheti a költségeket. A tesztelés a hagyományos módon történik, majd több ütemben önkéntesek bevonásával. Szakértők szerint ez a módszertan forradalmasíthat a vakcina kutatást, mert gyorsabban képes megjósolni, hogyan reagál majd az immunrendszer egy-egy új oltásra.
1: Különleges együttállást figyelhetünk meg az égbolton kedden és szerdán napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, aztán a vékony holdsarló is csatlakozik hozzájuk, mondta rádiónknak Fokter Zoltán, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
5: Szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség, viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket.
1: Változóan napos felhős időnk lesz, a Dunántúl középső és déli részein szorványosan előfordulhat zápor, esetleg zivatar is, viharos szélrohamokkal. 20 és 26 fok között alakulnak napközben a csúcsok. Kedden több, szerdán kevesebb napsütés valószínű. Az előrejelzések szerint péntektől indul a nyár első igazi hőhulláma 37 fokos maximumokkal.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello, szép jó reggelt, jó hetet kívánok, az év 166. napja, mindjárt itt az év leghosszabb nappal, a legrövidebb éjszakája. Ma június 15-e van, sok boldogságot a névnapos Jolánoknak, és Isten éltessen minden szülinapos best hallgatót is. Heinz Gábor, Big Aztán, a Margaret Island és Diana King az első hármas sorrendje. Ha dugó, baleset van, várom az infót. 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok. Ez a
0: Best FM.

legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 15-e, hétfő a mai dátum. Ma van a természetfotó világnapja, illetve az idősek bántalmazása elleni világnap. Aki pedig már elindult és dugott balesetet lát, jelezheti a többieknek. 0620 55 55 155. Bő egy hónap múlva foci VB döntő, a most érkező sztár Madonna is ad egy mini koncertet a döntő félidejében. American Pie, ezt halljuk most tőle a Best Zen.

0: FM a legjobb zenék. A záporok, zivatarok után felfrissült a levegő, és szükség is van rá, mert hogy muszáj egy picit felkészülnünk a hétvégi kánikulára. A hétvégén 35-36 fok is lehet majd. Jön tehát a kánikula, és hamarosan egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. And in Beautiful Things, mindjárt fél hét, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nyilvánosak a dokumentumok a vitnyédi beruházásról. Az ittas vagy bódult sofőrökre vadásznak a héten a rendőrök. Megérkezik a héten a nyár első hőhulláma. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Nyilvánosak a vitnyédi beruházással kapcsolatos dokumentumok. Magyar Péter miniszterelnök szerint az előző kormány egy 500 férőhelyes menekült befogadó központ kialakítását tervezte a területen, ehhez több mint 5 milliárd forintos beruházást készített elő. A kormányfő elmondása szerint a helyszínen már mintegy 1 milliárd forint értékű munkát végeztek el, köztük kerítésépítést és infrastrukturális fejlesztéseket. A projektet végül hazai és nemzetközi tiltakozások miatt állították le. Az épület együttesben jelenleg oktatás folyik. Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint ugyanakkor nem menekült tábor létrehozásáról volt szó. A vitnyédi tervek célja az uniós szabályok kitaktikázása volt. Újabb razzia kezdődött az utakon. A héten az ittas, illetve bódult sofőrökre vadásznak a rendőrök. A nemzetközi roadpol akció keretében pénteken 24 órás alkohol és drog maraton is lesz. Érdemes kémlelni az eget a következő napokban. Holnap és holnap után napnyugta után különleges együttállást figyelhetünk meg a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékony holdsarló is csatlakozik, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség. Viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket. Nagyon fontos, hogy kitakarásmentes nyugati horizontra van szükségünk.
1: Új fogak növesztésére alkalmas gyógyszert tesztelnek japán kutatók. A fejlesztés célja, hogy a szervezet saját maga hozza létre új fogakat. Ez a jövőben akár az implantátumok és a műfogsorok szerepét is csökkentheti. A készítmény már az emberi vizsgálatok szakaszába lépett. Ha beválik, néhány éven belül új korszak kezdődhet a fogászatban. A vastagabb felhők délről is elvonulnak, és sok napsütésre számíthatunk. Néhol azért előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. Délutánra 20-26 fokig melegszik a levegő. Holnap is napos idő várható kevés felhő mellett. 23-28 fokot mutatnak majd a hőmérők. Szerdán a sok napsütés mellett néha jobban összeállnak a felhők, elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A fővárosban 29 fok lehet. Hétvégére pedig itt a kánikula akár 37 fokkal.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék. A záporok, zivatarok után napos felhős idővel indul a hét. Főleg a déli, a Dunántúli és az északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb eső, futózápor, zivatar. 21-26 fokra van kilátás. Ezután pedig napról napra melegszik a levegő, és egyre szárazabb lesz az idő. Jön a kánikula, hétvégén 35-36 fokot is mérhetünk majd. És jön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül is. Santanától a Maria Maria Besten. Jó reggel! Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt kívánok és jó hetet. Ha dugó, baleset van valahol, remélem nincs, de ha igen, akkor várom az infót 0620 55 55 155. 7 után szól majd George Michael dala. És az előttünk álló hétvégéről énekel Gáspár Laci, füllet forró nyár. Jön a kánikula, igen, 35-36 fok is lehet majd a hétvégén, részletek a hírekben, aztán szólnak tovább a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Sűrűbben járnak majd a vonatok a Balatonhoz. Cipőket, mezeket, plüss oroszlánokat loptak el az angol foci válogatottól. Napról napra melegebb lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Jön a balatoni főszezoni menetrend. Június 20-ától, azaz szombattól sűrűbb és kiszámítható vasúti közlekedéssel készül a nyári csúcsidőszakra a MÁV. A Balaton felé évente több millióan utaznak vonattal, ezért a térség idén is kiemelt figyelmet kap. Részletek a MÁV csoport szóvivőjétől, Váci Viktortól.
2: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között, több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegy váltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
1: Újabbvár megyében oldották fel tegnap a tűzgyújtási tilalmat. Pénteken Szabolcs-Szatmár-Berekben is hullott annyi eső, hogy a tűzveszély jelentősen csökkenjen. A korlátozás azonban öt vármegyében továbbra is érvényben marad. Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest megyében ugyanis a feloldáshoz még kevés volt a csapadék. Meglopták az angol labdarúgó válogatottat. A csapat épp költözött Floridából a világbajnokság alatt használt Kansas City edzőközpontjába. A tolvajok elvittek dedikált mezeket, futballcipőket, kapuskesztyűt és a torna hivatalos labdáját is, de két plüss oroszlán és egy Lego készlet is volt a zsákmányban. Az ellopott tárgyak átszámítva összesen csak nem 6 millió forintot érhetnek. Az angol szövetség szerint a lopás nem befolyásolta a csapat felkészülését, a tárgyak többsége pedig már előkerült. A lopással gyanúsított két férfi hamarosan bíróság elé áll. A mélybe zuhant és meghalt egy hegymászó Németország déli részén. A 22 éves férfi szombaton társával az osztrák határ közelében ereszkedett le egy hegyről, és egy könnyebb terepen kötél nélkül próbálkozott. Ekkor azonban letört a lába alatt lévő szikla, és a fiatalember mintegy 130 métert zuhant. Mentőhelikopter érkezett érte, de már nem tudtak segíteni rajta. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, szorványosan azért ma is előfordulhat zápor, zivatar. Délutánra 20-26 fokig melegszik a levegő. Holnap is napos idő várható kevés felhő mellett, csapadékra talán csak nyugaton van némi esély. 23-28 fokot mutatnak majd a hőmérők. Szerdán a sok napsütés mellett néha jobban összeállnak a felhők, elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat, már 25-30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Christina Aguilera kezd a Cápa mese betétdalával, jön a Car Wash, de még ebben a fél órában Meredith Brooks és Anastasia is énekel. Aki dugott balesetet lát, Jolánt szülinapos szeretne ünnepelni, hívjon vagy írjon 0620 55 55 155.

0: Kressz FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Június 15-e a mai dátum. Pontosan 40 éve a mai napon nyitották meg a Hungaroringet. 1986-ot írtunk. A száguldott cirkusz tehát jubilál nálunk az idei szezonban. A verseny július 24-e és 26-a között lesz. És legalább olyan bika hangja van Enesztésának, mint amennyire erős egy F1-es autó. Őt halljuk, mármint Enesztésát és a Paid My Dues-t a Besten a folytatásban. Jó reggelt!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Napos gomoly felhős idő, egy-egy futózáporral, 21-26 fokkal. Így indul a hét, de hogy mi lesz a folytatásban, kiderül a hírek végén. Annyit már most elárulhatok, hogy készüljünk a kánikulára, a hétvégén 35-36 fok is lehet akár. Részletek mindjárt, aztán DJ Tonka és a Don't Be Afraid folytatja a hétfő reggelt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Brit tengeri akció zajlott az orosz árnyékflotta ellen. Nem egészséges a túl sok alvás. A napsütés mellett is jöhet néhol egy-egy zápor. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Három cég közül kettő késve fizeti beszállítóit. A kis és közepes vállalkozók 80%-ának rendszeresen kell lejárt számlákkal szembenéznie, derült ki az egyik hitelbiztosító friss felméréséből. Az összeállítás szerint a romló fizetési fegyelem egyre nagyobb kihívás a KKV-k számára, és a vállalati csődök mintegy negyede közvetlenül erre vezethető vissza. Tavaly több mint 14 ezer fizetésképtelenségi eljárás indult itthon. Különösen az építőipar, a kereskedelem és a szolgáltató szektor sérülékeny ebből a szempontból. Orosz árnyékflottához köthető hajót tartóztattak fel a britek. A fegyveres erők egy kameruni zászló alatt közlekedő olajszállítóra csaptak le a La Manche csatornán. A hajót Anglia déli partjainál tartják megfigyelés alatt. London szerint az árnyékflotta hajói segíthetnek kijátszani az Oroszországgal szembeni szankciókat, és közvetve az ukrajnai háború finanszírozását is szolgálhatják. Alig enyhítette az aszályt a csapadék. A gazdálkodók örülnek az elmúlt napok esőinek, de a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. A szárazság nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is sújtja, ami az állattartást is veszélyeztetheti. Mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
2: Minden csapadéknak nagyon örül a mezőgazdaság, mindegyik ágazata, nem csak a növénytermesztés és a kertészeti kultúrák, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alapozott tartástechnológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek, és sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol az állatok takarmányozása veszélybe kerül.
1: Nem feltétlenül egészséges a túl sok alvás. Egy friss kutatás szerint nem csak a kialvatlanság, hanem a túl hosszú pihenés is okozhatja a szervezet gyorsabb öregedését. Az eredmények azt mutatják, hogy a legkedvezőbb alvásidő napi 6,5, illetve 8 óra között lehet. A vastagabb felhők délről is elvonulnak, és sok napsütésre számíthatunk. Néhol azért előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. Délutánra 20-26 fokig melegszik a levegő. Holnap is napos idő várható kevés felhő mellett, 23-28 fokot mutatnak majd a hőmérők. Szerdán a sok napsütés mellett néha jobban összeállnak a felhők, elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat, a fővárosban 29 fok lehet. Hétvégére pedig itt a kánikula akár 37 fokkal.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Június 15-e van, hétfő. Sok boldogságot kívánok a Jolánoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 99 éve ezen a napon született Foki Otto animációs filmrendező, reklámgrafikus, Misi Mókus és az első TV Maci kitalálója. 72 éve a mai napon született James Belushi, amerikai színész, láthattuk például a Kutyám Jerry Lee-ben.

0: 62 éves Courtney Cox, amerikai színésznő, a Jó barátok Mónikája. Nyolcvan éve ezen a napon született Demis Roussos, egyiptomi származású görög énekes. Negyvenöt éve ezen a napon jelent meg a Duran Duran első stúdióalbuma. És 57 éve a mai napon született Ice Cube, amerikai rapper, énekes, színész, producer, író. Sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó hetet kívánok! A szokásos hétköznap reggeli eseményeket leszámítva, itt-ott kisebb dugó, araszolás, nincs különösebben nagy torlódás, és nem tudok balesetről sem. Akinek van közlekedési infója, az küldheti a friss hírek alatt is. 0620 55 55 155. A következő órában biztosan szól majd a TLC slágere. És a New Level Empire is. Rögtön 8 óra, jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék szólnak. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
3: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az édesburgonya kilója 44% kedvezménnyel csak 555 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
5: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idén júliustól a Lego Store táborban! Építs velünk élményeket! Csöppen!

0: www.bravostore.hu.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es magyar nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Ittas és bódult sofőröket próbálnak kiszűrni a héten a rendőrök, embereken tesztelik a fogvisszanövesztő gyógyszert, megérkezik a héten a nyár első hőhulláma. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Nyilvánosak a Vitnyédi beruházással kapcsolatos dokumentumok. Magyar Péter miniszterelnök szerint az előző kormány egy 500 férőhelyes menekültbefogadó központ kialakítását tervezte a területen, ehhez több mint 5 milliárd forintos beruházást készített elő. A kormányfő elmondása szerint a helyszínen már mintegy 1 milliárd forint értékű munkát végeztek el, köztük kerítésépítést és infrastrukturális fejlesztéseket. A projektet végül hazai és nemzetközi tiltakozások miatt állították le. Az épület együttesben jelenleg oktatás folyik. Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint ugyanakkor nem menekült tábor létrehozásáról volt szó. A vitnyédi tervek célja az uniós szabályok kitaktikázása volt. Újabb razzia kezdődött az utakon. A héten az ittas, illetve bódult sofőrökre vadásznak a rendőrök. A nemzetközi Roadpol akció keretében pénteken 24 órás alkohol és drog maraton is lesz. Érdemes kémlelni az eget a következő napokban. Holnap és holnap után napnyugta után különleges együttállást figyelhetünk meg a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékony holdsarló is csatlakozik, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
3: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség. Viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket. Nagyon fontos, hogy kitakarásmentes nyugati horizontra van szükségünk.
2: Új fogak növesztésére alkalmas gyógyszert tesztelnek japán kutatók. A fejlesztés célja, hogy a szervezet saját maga hozzon létre új fogakat. Ez a jövőben akár az implantátumok és a műfogsorok szerepét is csökkentheti. A készítmény már az emberi vizsgálatok szakaszába lépett. Ha beválik, néhány éven belül új korszak kezdődhet a fogászatban. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, szorványosan azért ma is előfordulhat zápor, zivatar. Délutánra 20-26 fokig melegszik a levegő. Holnap is napos idő várható kevés felhő mellett, csapadékra talán csak nyugaton van némi esély. 23-28 fokot mutatnak majd a hőmérők. Szerdán a sok napsütés mellett néha jobban összeállnak a felhők, elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat, már 25-30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó reggelt, jó hetet kívánok, június közepén, 15-e van hétfő, tehát sok boldogságot kívánok a névnaposoknak, ők ma Jolánok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 5 perc elmúlt 8, Maxim Levente vagyok, hozom Eminemet, nem sokára a Dimples D-t, most pedig DJ Sammy dalát, a The Boys of Summer-t.

0: Lesz FM, a legjobb zenék, a nagypater újból a régi tesóval készül duettre, azaz Eminem, aki nagypapa lett, egy a hip-hop berkekben terjengő pletyka szerint 25 év után újra közös trekken szerepel majd Jay-Z-vel, akinek új albumán hallható majd a duett. Addig is jöjjön a 8 mérföld filmzenéje Lose Yourself, Eminemtől itt a Besten.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: If you had one shot, one opportunity,

0: Best FM, a legjobb zenék. Hála a jó égnek, nyugis a hét eleje az utakon. Ha rosszul tudom, várom a közlekedési infót a 0620-55-55-155-re, és mérsékeltem meleg, napos, felhős hétfő, itt-ott még pici zápor zivatarral. A hétvégén viszont kánikula jön 35-36 fokkal. Részletes időjárás jelentés hallható majd még a nem sokára érkező hírösszefoglaló végén. Mindjárt 8:30, jó reggelt, a hírek után Mark Morrison-dalát indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megvan a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. 5 vármegyében van még érvényben tűzgyújtási tilalom. Napról napra melegebb lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Megállapodott az Egyesült Államok és Irán, jelentette be a közvetítő Pakisztán miniszterelnöke. A hírt az amerikai elnök is megerősítette. Donald Trump egyben a hormuzi szoros díjmentes megnyitását és az amerikai haditengerészeti blokád azonnali feloldását is engedélyezte. Jön a balatoni főszezoni menetrend. Június 20-ától, azaz szombattól sűrűbb és kiszámítható vasúti közlekedéssel készül a nyári csúcsidőszakra a MÁV. A Balaton felé évente több millióan utaznak vonattal. Ezért a térség idén is kiemelt figyelmet kap. Részletek a MÁV csoport szóvivőjétől, Váci Viktortól.
2: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegyváltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
1: Újabb vármegyében oldották fel tegnap a tűzgyújtási tilalmat. Pénteken Szabolcs-Szatmár-Berekben is hullott annyi eső, hogy a tűzveszély jelentősen csökkenjen. A korlátozás azonban 5 vármegyében továbbra is érvényben marad. Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest megyében ugyanis a feloldáshoz még kevés volt a csapadék. Meglopták az angol labdarúgó válogatottat. A csapat épp költözött Floridából a világbajnokság alatt használt Kansas City edzőközpontjába. A tolvajok elvittek dedikált mezeket, futballcipőket, kapuskesztyűt és a torna hivatalos labdáját is. De 2 plüss oroszlán és 1 Lego készlet is volt a zsákmányban. Az ellopott tárgyak átszámítva összesen csak nem 6 millió forintot érhetnek. Az angol szövetség szerint a lopás nem befolyásolta a csapat felkészülését, a tárgyak többsége pedig már előkerült. A lopással gyanúsított 2 férfi hamarosan bíróság elé áll. A vastagabb felhők délről is elvonulnak, és sok napsütésre számíthatunk. Néhol azért előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. Délutánra 20-26 fokig melegszik a levegő. Holnap is napos idő várható, kevés felhő mellett. 23-28 fokot mutatnak majd a hőmérők. Szerdán a sok napsütés mellett néha jobban összeállnak a felhők, elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat, a fővárosban 29 fok lehet. Hétvégére pedig itt a kánikula akár 37 fokkal.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Közlekedés info a 0620 55 55 155-re jött. Azt írja valaki, hogy Budakeszi úton a bíróság után baleset, rendőrmentő, stb. Ez tehát a helyzet a fővárosban a Budakeszi úton. Köszönjük szépen! Jó utat, ezt leszámítva úgy tűnik nyugisan indul a hét, és természetesen a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Jön egy újabb közülük, az Everybody's Free, a Rozellától.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A hétvégén itt a nagybetűs nyár, jön a kánikula, 35-36 fok, és jön a nyári napforduló is, a leghosszabb nap, a legrövidebb éjszaka. De mindenek előtt pillanatokon belül a friss hírek jönnek, a következő órában pedig egy pörgős dallal az MNS. És a Bell Hello is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó hetet a Best FM-mel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
5: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
4: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
6: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az édesburgonya kilója 44% kedvezménnyel csak 555 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
7: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
8: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idén júliustól a Legosztó táborban. Építs velünk élményeket, csöppenj bele a végtelen kreativitás tengerébe a LEGO Store táborban. Élet nagyságú LEGO szobrokkal és számtalan programmal várunk. Csap le a kedvezményes árakra június 22-éig. Jelentkezés tábor.bravostore.hu.
0: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál

0: klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lábánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadsághíd mellett, míg a hegy oldalában a különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország második világháborús felszabadítására. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől, így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város egyik legszebb pontját.
0: Best FM, a legjobb zenék! Hírek a Best FM-en.
2: Kés befizet a beszállítóknak a cégek nagy része. Az állattartást is veszélyeztetheti az aszály, a napsütés mellett is jöhet néhol egy-egy zápor. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Három cég közül kettő késve fizeti beszállítóit. A kis és közepes vállalkozók 80%-ának rendszeresen kell lejárt számlákkal szembenéznie, derült ki az egyik hitelbiztosító friss felméréséből. Az összeállítás szerint a romló fizetési fegyelem egyre nagyobb kihívás a KKV-k számára, és a vállalati csődök mintegy negyede közvetlenül erre vezethető vissza. Tavaly több mint 14 ezer fizetésképtelenségi eljárás indult itthon. Különösen az építőipar, a kereskedelem és a szolgáltató szektor sérülékeny ebből a szempontból. Orosz árnyékflottához köthető hajót tartóztattak fel a britek. A fegyveres erők egy kameruni zászló alatt közlekedő olajszállítóra csaptak le a La Manche csatornán. A hajót Anglia déli partjainál tartják megfigyelés alatt. London szerint az árnyékflotta hajói segíthetnek kijátszani az Oroszországgal szembeni szankciókat, és közvetve az ukrajnai háború finanszírozását is szolgálhatják. Alig enyhítette az aszályt a csapadék. A gazdálkodók örülnek az elmúlt napok esőinek, de a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. A szárazság nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is sújtja, ami az állattartást is veszélyeztetheti. Mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
3: Minden csepp csapadéknak nagyon örül a mezőgazdaság, mindegyik ágazata, nem csak a növénytermesztési és a kertészeti kultúrák, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alapozott tartástechnológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek, és sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol az állatok takarmányozása veszélybe kerül.
2: Nem feltétlenül egészséges a túl sok alvás. Egy friss kutatás szerint nem csak a kialvatlanság, hanem a túl hosszú pihenés is okozhatja a szervezet gyorsabb öregedését. Az eredmények azt mutatják, hogy a legkedvezőbb alvásidő napi 6,5, illetve 8 óra között lehet. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, szorványosan azért ma is előfordulhat zápor, zivatar. Délutánra 20-26 fokig melegszik a levegő. Holnap is napos idő várható kevés felhő mellett, csapadékra talán csak nyugaton van némi esély. 23-28 fokot mutatnak majd a hőmérők. Szerdán a sok napsütés mellett néha jobban összeállnak a felhők, elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat, már 25-30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: The Beach Boys, The Jackson 5, The Bee Gees vagy Van Halen.
1: vagy a most érkező The Corrs. A közös bennük, hogy testvérek alapított a zenekarokról van szó. Az írek négyen vannak, Andrea, Jim, Caroline és Sharon, és már a szüleik is zenéltek kis írkocsmákban. Brett lesz, 4 perc elmúlt 9, jó reggelt, jó hetet, június 15 hétfő. Sok boldogságot kívánok a jolánoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Maxim Levente vagyok. Ez a

Rádió FM a legjobb zenék. Dolgoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvárnál. A 60-as és a 61-es kilométer között egy sávot lezártak, egy-két kilométeres torlódásra kell számítani az arra autózóknak. Ma a Classic House, holnap pedig ehhez hasonló funky slágerek a 90-es és 2000-es évekből, 6 és 8 között a Night Shift-ben itt a Besten. Most a Flip the Script folytatja a YouTube-ével a hétfő reggelt.

0: világ ellen.
1: Best FM a legjobb zenék. Ricky Morrison és Franz Sidoli, azaz az MNS, egy brit producer páros érkezik 2000-ből. Először instrumentális verzióban adták ki a Salson Nuggetet, aztán óriási siker lett, és megjelent egy évvel később hivatalosan is már vokállal. A brit kislemezlista 6. helyéig menetelt végül a dal. Best.

0: indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Közeleg a Szent Iváni nyár szerelem Rómeó és Júlia. Szóval majd egy igazi nyári sláger a Young Hearts Run Free Kim Mezeltől, és nyári zápor is jöhet, akár odakint is, de itt az éterben is. Persze már kevesebb eséllyel, mint tegnap, és napról napra melegszik az idő, és ha már szóba került, Szent Iván éjjele környékén kánikula lesz a hétvégén. Részletek a hírekben, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám. 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Az Új Buda Centerben rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőrön. Vásárolj bármelyik üzletünkben, regisztrálj online, és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
0: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
3: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idéni júliustól a Legosztor táborban. Építs velünk élményeket, csöppenj bele a végtelen kreativitás tengerébe a Legosztor táborban. Élet nagyságú Lego szobrokkal és számtalan programmal várunk. Csap le a kedvezményes árakra június 22-éig. Jelentkezés tábor.bravostore.hu.
0: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszók

0: az éjszakában délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Margit-szigeti zenélőszökőkút Budapest egyik legkedveltebb ingyenes látványossága, amely a városkép ikonikus része lett, hasonlóan a Halászbástyához vagy a Hősök teréhez. Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű építményében, a 35 méter átmérőjű medencében a vízsugarak a zeneritmusára táncolnak, akár 10 méter magasra is fellőve. A program délelőtt 11 órától egészen este 10 óráig tart, óránkénti váltásban. A repertoár rendkívül változatos, a gyerekdaloktól és a filmzenéktől kezdve a klasszikusokon át egészen a modern pop-rock slágerekig terjed. Hallhatunk többek között Queent, Rolling Stones-t vagy a Jégvarázs zenéjét is. Az igazi varázslat sötétedés után kezdődik, amikor a színes fényfestés és a látványos kivilágítás teszi felejthetetlenné az élményt. Ideális helyszín egy könnyed esti sétához vagy családi kikapcsolódáshoz a sziget déli részén, a Margit híd közelében.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Ittas és bódult sofőröket próbálnak kiszűrni a héten a rendőrök, embereken tesztelik a fogvisszanövesztő gyógyszert, megérkezik a héten a nyár első hőhulláma. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Nyilvánosak a Vitnyédi beruházással kapcsolatos dokumentumok. Magyar Péter miniszterelnök szerint az előző kormány egy 500 férőhelyes menekültbefogadó központ kialakítását tervezte a területen, ehhez több mint 5 milliárd forintos beruházást készített elő. A kormányfő elmondása szerint a helyszínen már mintegy 1 milliárd forint értékű munkát végeztek el, köztük kerítésépítést és infrastrukturális fejlesztéseket. A projektet végül hazai és nemzetközi tiltakozások miatt állították le. Az épület együttesben jelenleg oktatás folyik. Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint ugyanakkor nem menekült tábor létrehozásáról volt szó. A vitnyédi tervek célja az uniós szabályok kitaktikázása volt. Újabb razzia kezdődött az utakon. A héten az ittas, illetve bódult sofőrökre vadásznak a rendőrök. A nemzetközi Roadpol akció keretében pénteken 24 órás alkohol és drog maraton is lesz. Érdemes kémlelni az eget a következő napokban. Holnap és holnap után napnyugta után különleges együttállást figyelhetünk meg a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékony holdsarló is csatlakozik, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
3: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség. Viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket. Nagyon fontos, hogy kitakarásmentes nyugati horizontra van szükségünk.
2: Új fogak növesztésére alkalmas gyógyszert tesztelnek japán kutatók. A fejlesztés célja, hogy a szervezet saját maga hozzon létre új fogakat. Ez a jövőben akár az implantátumok és a műfogsorok szerepét is csökkentheti. A készítmény már az emberi vizsgálatok szakaszába lépett. Ha beválik, néhány éven belül új korszak kezdődhet a fogászatban. A vastagabb felhők délről is elvonulnak, és sok napsütésre számíthatunk. Néhol azért előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. Délutánra 20-26 fokig melegszik a levegő. Holnap is napos idő várható kevés felhő mellett. 23-28 fokot mutatnak majd a hőmérők. Szerdán a sok napsütés mellett néha jobban összeállnak a felhők, elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat, a fővárosban 29 fok lehet. Hétvégére pedig itt a kánikula akár 37 fokkal.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az első Nick Brace-gördöltől ezt látná a rendőr a személyében, ha igazoltatná siként. A 90-es évek végén a Balearic House és a trance műfajok egyik legnagyobb úttörőjévé vált. Előtte grafikus dizájnerként dolgozott, és klasszikus zenei képzettsége is van. A decemberben újból nálunk koncertező Brian Adams-el közös Lavender Run című dala indítja az órát 5 perccel múlt 10. Hello, jó utat, jó munkát, jó hetet, Maxim Levente vagyok.

legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. 2004-ből szól a Maroon 5 zseniális debütáló stúdióalbumának, a Songs About Jane-nek harmadik kislemezeként. A She Will Be Loved, amely a Billboard 100-as listáján az 5. helyig jutott annó.

0: FM-ben a legjobb zenék. Az M1-esen Budapest felé Tata és Biatorbágy között a külső sáv ma is lassabb, mint az átterelt belső sáv, ahol még folyamatosan lehet haladni. Az M7-es Székesfehérvári szakaszán karbantartás miatt a Budapest felé vezető oldalon a 64-es Székesfehérvár centrum és a 60-as Székesfehérvár dél csomópont között egy sávot lezártak, egy-két kilométeres torlódással készüljön, aki arra autózik. Jó utat, ha dugóbb baleset van, várom én is. 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az édesburgonya kilója 44% kedvezménnyel csak 555 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
0: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
4: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
5: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idén júliustól a LEGO Store táborban. Építs velünk élményeket, csöppenj bele a végtelen kreativitás tengerébe a LEGO Store táborban. Élet nagyságú LEGO szobrokkal és számtalan programmal várunk. Csap le a kedvezményes árakra június 22-éig. Jelentkezés tábor.bravostore.hu.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: Gyönyörű képeket lehet készíteni ilyenkor is a fővárosról. Budapestre egyébként rengeteg turista érkezik minden évben, akik nagyon szeretnek fényképeket készíteni a fővárosról. A legjobb fotó helyszínekről a közösségi média oldalakra is szívesen töltenek fel képeket. Budapest egyik legjobb fotó helyszíne valószínűleg a Gellért hegyen van, egy olyan helyen, amit a turistákon kívül mások még nem is nagyon fedeztek fel. Ha igazán Instagramra illő képeket vagy videót akarunk csinálni, akkor a legjobb az Erzsébet híd budai oldalán felvételeket készíteni. Szent Gellért szobra és a mögötte lévő oszlopok kiváló helyszínre. Az egyik legjobb hely a szobor mögötti ösvény, ahonnan a turisták imádnak felvételeket készíteni. Aki arra jár először, az maga is kipróbálhatja, hogy milyen képeket lehet lőni innen, vagy akár a főváros bármelyik pontján.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
7: Megállapodásra jutott az Egyesült Államok és Irán. Alaptörvénymódosítás jöhet ma a parlamentben. Kiváló minőségű a természetes fürdővizek többsége. Villányi Eszter vagyok. Megállapodott az Egyesült Államok és Irán, jelentette be a közvetítő Pakisztán miniszterelnöke. A hírt az amerikai elnök is megerősítette. Donald Trump egyben a hormuzi szoros díjmentes megnyitását és az amerikai haditengerészeti blokád azonnali feloldását is engedélyezte. A megállapodás azt is tartalmazza, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába a jövőben. Parlament elé kerül a miniszterelnöki tisztség betöltésének korlátozása. A mai ülésen megvitatják az alaptörvény 16. módosítását, és szavaznak is a képviselők arról, hogy a miniszterelnök legfeljebb összesen megszakításokkal együtt 8 évig kormányozhatja az országot. Ezen kívül módosítás után megválaszthatják a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság tagjait és tisztségviselőit. A parlamenti ülés délután kezdődik Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával. Ez a tavaszi ülésszak zárása, de holnap rendkívüli ülés tart az országgyűlés, ahol egyebek mellett az uniós források hazahozatalához szükséges törvénymódosítások kerülnek napirendre. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az NNGK mérései szerint a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott, míg a fürdőzésre alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 90%-a. A népegészségügy arra is kitért, hogy a Dunán és a Tiszán az utóbbi években javuló a tendencia. Hazánkban 293 természetes fürdővizet tartanak nyilván, tavaly 279 üzemelt. Ezek közül 183 kapott kiváló minősítést, és csak 4 eset kifogásolt kategóriába. Mától megint akcióznak a rendőrök. Az ittas bódult járművezetőkre vadásznak egész héten. A Road Poll nemzetközi akció részeként pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz. Bárhol leinthetik a sofőröket az országban. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, és növeli a balesetek kockázatát. Országszerte csökken a felhőzet, legtovább a déli tájakon marad borult idő, másutt több órás napsütésre számíthatunk. A Dunántúl középső részén és délen még előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkül, 20-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-19 fok közé hűl a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér az igazi nyár. Az előrejelzések szerint a hét második felében pedig megérkezik az első hőhullám is, kánikulát ígérnek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: Az érkező kánikula hallatán sokan keresik a padláson, a garázsban a kismedencét, hát a felfújásához majd DJ Jazzy Jeffék szolgáltatják a tempót. Szól a Summertime, nem sokára a Follow the Flow zenél, az órát Amy Winehouse indítja. Back to Black, 4 lassan 5 perc elmúlt 11. Jó utat, jó munkát, jó hetet kívánok, Max Levente vagyok.
8: Best

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Egy gyönyörű hasonlattal a svéd észobész érkezik. Life is a flower, az élet egy virág, és kapott is némi locsolást a hétvégén. A következő hétvégén viszont hervadozni fog a hőségben, 35-36 fok, ez várható.

0: Best FM, a legjobb zenék. Egy korábban árokba hajtott kamion műszaki mentését végzik a 6-os főúton, a főutat lezárták, a 93-as kilométernél Dunaföldvár és az M6-os Paks észak csomópont felhajtója közötti szakaszon. A rendőrség a főút forgalmát az autópályára tereli, a 98-as Paks észak és a 87-es Dunaföldvár centrum csomópontok között. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Futam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az Alcázar dalával és Majoros Ritával indul a hétfő délután. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, várok mindenkit holnap reggel 6 óra 10-kor ugyanitt a Besten. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
4: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az édesburgonya kilója 44% kedvezménnyel csak 555 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
5: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
6: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
7: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
8: Alaptörvénymódosítás jöhet ma a parlamentben. Csalók hoztak létre kibervédelmi oldalt, dolgozott a jégkármérséklőrendszer vasárnap. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Parlament elé kerül a miniszterelnöki tisztség betöltésének korlátozása. A mai ülésen megvitatják az alaptörvény 16. módosítását, és szavaznak is a képviselők arról, hogy a miniszterelnök legfeljebb összesen megszakításokkal együtt 8 évig kormányozhatja az országot. Ezen kívül módosítás után megválaszthatják a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság tagjait és tisztségviselőit. A parlamenti ülés délután kezdődik Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával. Ez a tavaszi ülésszak zárása, de holnap rendkívüli ülést tart az országgyűlés, ahol egyebek mellett az uniós források hazahozatalához szükséges törvénymódosítások kerülnek napirendre. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az NNGK mérései szerint a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott, míg a fürdőzésre alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 90%-a. A népegészségügy arra is kitért, hogy a Dunán és a Tiszán az utóbbi években javuló a tendencia. Hazánkban 293 természetes fürdővizet tartanak nyilván, tavaly 279 üzemelt. Ezek közül 183 kapott kiváló minősítést, és csak 4 eset kifogásolt kategóriába. Csalók készítettek hamis weboldalt a Nemzeti Nyomozóiroda nevében. A Közszelléti Rendőrség jelzése szerint kiberbiztonsági tájékoztató oldal mögé bújtak a bűnözők. A tartalom azt csugalja, hogy a látogató informatikai rendszere biztonsági kockázatnak van kitéve. Ehhez felkínálnak egy biztonsági ellenőrzési funkciót és egy védelmi programot. Ha valaki erre rákattint, hozzáférést biztosíthat a csalóknak a számítógéphez. A rendőrség hangsúlyozta, soha nem kínálnak ilyen szoftvert és nem alkalmaznak ilyen eljárást. Bevetették a jégkármérséklőt a piros riasztás miatt. Folyamatosan dolgozott tegnap a rendszer a legmagasabb kockázatú területeken, közölte az Agrárgazdasági Kamara. Összesen 238 generátort indítottak el, hogy megelőzzék a károkozó jégesőt. Kitértek arra is, hogy a korlátozott hatóanyagkészlet miatt csak piros riasztás esetén lehet aktiválni a védekezést, ezért megnőtt a jégkárok kockázata. Országszerte csökken a felhőzet, legtovább a déli tájakon marad borult idő, másutt több órás napsütésre számíthatunk. A Dunántúl középső részén és délen még előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkül, 20-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-19 fok közé hűl a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér az igazi nyár. Az előrejelzések szerint a hét második felében pedig megérkezik az első hőhullám is, kánikulát ígérnek.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: Csodás délután, kellemes hétfőt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Hát remélem, hogy velem tartanak a mai délutánon is. Együtt vesszük a hétfői akadályokat, és isszuk a délutáni kávét, vagy még most együtt ebédelünk, és hozom mellé a legjobb zenéket. Mindjárt jön Cardigans és Tom Jones és a Burning Down the House, előtte Ákos a Black Eyed Peas, és most az Alcazar Indeed.
7: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, hogy telik a hétfő, nagyon remélem, hogy igazán kellemesen. Hát képzeljék el, az enyém nagyon csodásan, és jó, most nem akarok itt hencegni, meg felvágni, de imádom a kolléganőimet. Hát képzeljék el, hogy könyvhéten voltak a múlt héten, ahova én sajnos nem tudtam elmenni, és előbb vettek nekem könyvet, mint saját maguknak, mert meglátták a Muminok egyik történetét, és azonnal lecsaptak rá, és elhozták nekem, mert eszükbe jutottam róla. Gyerekkoromban, a 90-es évek elején imádtam a Muminok történetét, a finnországi svéd író Tove Jansson történetei, és hát a Mumin trollok megjelentek képregény, meg könyvben, mesében, gyanítom, hogy nem mondok ezzel újdonságot, szerintem azért elég sok mindenkinek megvan, aki már élt a 90-es évek elején és mesét nézett, szóval most így a rádión keresztül is gyorsan megköszönöm nekik, egyszerűen imádom, és nagyon meg vagyok hatva, köszönöm. Szóval nekem már jól indul a hét, jól indult ez a délután, és nagyon remélem, hogy öröknek is így lesz, nem hencegek tovább, inkább hozom a legjobb zenéket. Sting és Emma Midalát, jön mindjárt a Desert Rose, itt lesz Alicia Keys és a Fallin, most pedig, ahogy már az óra elején beígértem, a Cardigans és Tom Jones dalával megyek tovább. Burning Down the House, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is hozom a közlekedési információkat, úgyhogy akik úton vannak, hallgassanak mindenképpen Best FM-et. Az M6-os autópályán a 17-es és a 165-ös kilométerek közötti szakaszon pálya karbantartók dolgoznak. Budapest és Pécs felé vezető oldalon is több helyszínen van forgalomkorlátozás, a sávzárásoknál nagy figyelemmel tessék autózni. 0620 55 55 155, ide jöhetnek az információk. Bárki, aki jár az utakon, de bármelyik városból van információja, nagyon-nagyon várom, és köszönöm, hogyha megírja vagy felhív az üzenettel. Jó utat ma is mindenkinek, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán a TSZ és a Waterfalls.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megállapodásra jutott az Egyesült Államok és Irán. Alaptörvénymódosítás jöhet a parlamentben, tiltják a brit tinik közösségi média használatát. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megállapodott az Egyesült Államok és Irán, jelentette be a közvetítő Pakisztán miniszterelnöke. A hírt az amerikai elnök is megerősítette. Donald Trump egyben a hormuzi szoros díjmentes megnyitását és az amerikai haditengerészeti blokád azonnali feloldását is engedélyezte. A megállapodás azt is tartalmazza, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába a jövőben. Kezdődik a tavaszi ülésszak utolsó ülése a parlamentben. Egyebek mellett megvitatják az alaptörvény 16. módosítását, és szavaznak is a képviselők arról, hogy a miniszterelnök legfeljebb összesen megszakításokkal együtt 8 évig tölthesse be tisztségét. Ezen kívül módosítás után megválaszthatják a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság tagjait és tisztségviselőit. A parlamenti ülés Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Holnap rendkívüli ülést tart az országgyűlés, ahol egyebek mellett az uniós források hazahozatalához szükséges törvénymódosítások kerülnek napirendre. Bevetették a jégkármérséklőt a piros riasztás miatt. Folyamatosan dolgozott tegnap a rendszer a legmagasabb kockázatú területeken, közölte az Agrárgazdasági Kamara. Összesen 238 generátort indítottak el, hogy megelőzzék a károkozó jégesőt. Kitértek arra is, hogy a korlátozott hatóanyagkészlet miatt csak piros riasztás esetén lehet aktiválni a védekezést, ezért megnőtt a jégkárok kockázata. Mától megint akcióznak a rendőrök, az ittas bódult járművezetőkre vadásznak egész héten. A Road Poll nemzetközi akció részeként pénteken 24 órás alkohol- és drogmaraton is lesz, bárhol leinthetik a sofőröket az országban. Nagy-Britannia is meglépte, betiltják a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabbaknak. Keir Starmer miniszterelnök bejelentette, hogy a teljes körű tilalomról szóló döntést országos konzultáció előzte meg. 116 ezeren nyilvánítottak véleményt, a szülők 90%-a támogatta az alsó korhatár kijelölését. A tilalom vonatkozik például a Facebookra, TikTokra és az Instagramra is, de a WhatsApp és a Signal üzenőportálokra nem. Országszerte csökken a felhőzet, legtovább a déli tájakon marad borult idő, másutt több órás napsütésre számíthatunk. A Dunántúl középső részén és délen még előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkül, 20-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-19 fok közé hűl a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér az igazi nyár. Az előrejelzések szerint a hét második felében pedig megérkezik az első hőhullám is, kánikulát ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délután, elmúlt egy óra is 4 perccel, megy tovább a nap, megy tovább a délután. Egy-két isteni slágerrel jöhet a délutáni kávé mellé pedig a Halott pénz, a Bamfunk MC's vagy éppen Beyoncé Halo dala. Jó, majd a TLC is, de előtt a Deja Vu és az I Can't Stop indítja ezt az órát. Én pedig csodás hétkezdést kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

Vesztefem a legjobb zenék. Ma könyves kérdés van. Na oké, nem hencegek tovább, hogy milyen cuki könyvet kaptam a kolléganőimtől, viszont ez megihletette a nap kérdésével kapcsolatban. Ki melyik könyvbe, történetbe költözne bele idézőjelesen, hogyha lenne rá lehetősége? Akár gyerekkönyv, akár kedvenc, mostani olvasmány. Kinek melyik az a történet, ami igazán megmaradt, és ahová igazán beköltözne? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a kedvenc sztorik. Ki melyik könyvbe, történetbe költözne bele? Ez a nap kérdése, várom a válaszokat. A halott pénz pedig már zenél is. Ahol a május földet ér, itt a Veszt FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Csabitól jött egy üzenet, hogy a Hungária körúton Budapesten baleset történt, méghozzá a Hungária körút Magyaródi út találkozásánál. Nagyon köszönöm az információt, kell a te kis fennakadásra számítani. Az M2-esen a 42-es Kozsd és a 39-es Rád csomópontok között pedig munka folyik. Forgalomkorlátozás van, jelzőrök irányítanak és váltakozó irányú a forgalom. Az M6-oson is dolgoznak a 171-es és a 165-ös kilométerek közötti szakaszon, éppen pályakarbantartók dolgoznak. A Budapest és Pécs felé vezető oldalon is több helyszínen van forgalomkorlátozás, úgyhogy ezzel kell számolni, erre kell figyelni. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még információja, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Felejthetetlen slágerekkel jelentkezem a következő órában is. Pár perc és délután 2 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán a Caesar Sisters. És jön Rózsa Magdi is a Papír sárkánnyal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Yes. Baby, come on. Martinez, you ready, girl?

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megkezdődött a tavaszi ülésszak utolsó parlamenti ülése. Az airfryereket ellenőrzi a fogyasztóvédelem. Csalók hoztak létre kibervédelmi oldalt. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az előző kormány által tervezett vitnyédi migráns táborról beszélt napirendelőti felszólalásában a miniszterelnök. A tavaszi ülésszak záró ülésén Magyar Péter rámutatott, 5 milliárd forintot fordítottak volna a beruházásra az ígéretekkel ellentétben. A parlamentben ma egyebek mellett megvitatják az alaptörvény 16. módosítását, és szavaznak is a képviselők arról, hogy a miniszterelnök legfeljebb összesen megszakításokkal együtt 8 évig tölthesse be a tisztségét. Ezen kívül megválaszthatják a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság tagjait és tisztségviselőit, és sürgősséggel tárgyalja az országgyűlés a médiaszolgáltatásokról szóló törvény módosítását is. Újabb akciójában airfryer készülékeket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálja, hogy a forró levegős sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezettudatos tervezési technológiának, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Szigorú Európai Unió sok szabályok vonatkoznak arra, hogy minden berendezésnek biztosítania kell egy olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. Tehát amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése, hiszen ez rendkívül fontos a háztartások terheinek csökkentése érdekében. Ugye nem volt korábban ilyen vizsgálat, tehát összehasonlítási alapunk nincsen, pont azért próbáljuk nagyon széles körben a mintavételeket elvégezni, hogy teljes körön lefedjük azt a piacot, ahol ezek a termékek megtalálhatóak.
1: Csalók készítettek hamis weboldalt a Nemzeti Nyomozóiroda nevében. A készenléti rendőrség jelzése szerint kiberbiztonsági tájékoztató oldal mögé bújtak a bűnözők. A tartalom azt sugallja, hogy a látogató informatikai rendszere biztonsági kockázatnak van kitéve. Ehhez felkínálnak egy biztonsági ellenőrzési funkciót és egy védelmi programot. Ha valaki erre rákattint, hozzáférést biztosíthat a csalóknak a számítógéphez. A rendőrség hangsúlyozta, soha nem kínálnak ilyen szoftvert és nem alkalmaznak ilyen eljárást. Hőhullám érkezik a hét második felében, már is mondom a részleteket a várható időjárásról. Országszerte csökken a felhőzet, legtovább a déli tájakon marad borult idő, másutt több órás napsütésre számíthatunk. A Dunántúl középső részén és délen még előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkül, 20-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-19 fok közé hűl a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér az igazi nyár. Az előrejelzések szerint a hét második felében pedig megérkezik az első hőhullám is, kánikulát ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, elmúlt 2 óra is lassacskán 5 perccel, úgyhogy megyünk tovább jó hangulattal, mit szólnak hozzá. Hozzok mondjuk Shania Twain-t, jön a Man I Feel Like a Woman, de itt lesz majd Jarul Ashantival és egy kis romantika, na meg az Always on Time. A Caesar Sisterrel már lehet is táncolni, jön az I Don't Feel Like Dancing. Majoros Rita vagyok, szép napot!

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy ki melyik könyvbe, történetbe költözne be, és miért. Azt írja Andi, én a Harry Potter világába költöznék be, mindig is szerettem volna egy varázspálcát, és nagyon irigyeltem a roxforti hangulatot. Sokkal izgalmasabbnak tűnik, mint a hétköznapi élet, és hát jó lenne egyszer egy bagnyot is kapni a postaláda helyett. Na azért az nem is lenne rossz. És ha már a klasszikusoknál maradunk, akkor írt Péter is, hogy ő a Gyűrűk ura történetébe költözne, méghozzá a megyébe. A hobbitok élete neki nagyon szimpatikus, és jó ételek, nyugalom, természet, kevés stressz. Mi kellene még? Mondjuk egy hétfő délutára. Teljesen igazad van, bár én inkább Völgyzugolyt választanám. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a hasonló történetek. Ki melyik könyvbe költözne bele, vagy éppen történetbe? És miközben jönnek az üzenetek, zenél nekünk Shania Twain, akiről nem sokára egy életrajzi filmet forgatnak, méghozzá az egyik nagy rajongója lesz a rendező, aki óriási megtiszteltetésnek veszi, hogy Shania Twainről filmet forgathat. Egyébként már megjelent néhány évvel ezelőtt az énekesnőről egy, de állítólag ez most egy sokkal nagyobb durranás lesz, és minden benne lesz. Azért eléggé mondhatom azt, hogy mozgalmas élete volt eddig is az énekesnőnek. Idén tölti egyébként a 60. életévét, úgyhogy azt hiszem van mit forgatni. És hát reméljük, hogy az isteni dalai is benne lesznek, például a Man I Feel Like a Woman. De addig hallgatjuk itt a Best FM-en. Let's go, girls!

0: Best FM a legjobb zenék. Baleset történt az 51-es főúton Dömsödön, méghozzá a Pósa Lajos utcánál, a főút 51-es kilométerénél. Félpályás útzár mellett folyik éppen a helyszínelés. Baleset történt az 5-ös főúton is, a Szatymazi körforgalom közelében egy motor ütközött autóval. A baleset vizsgálat idejére lezárták a főutat, Balástyánál Dóc felé, Szatymaznál pedig Sándorfalva felé lehet kerülni. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat, bárki bármit lát. Köszönöm, ha jelentkezik az infóval. Vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: A
0: Best FM-en.
1: A médiatörvényről tárgyalhatnak a honatyák, módosul a tanévrendje, érik a megy, de nem lesz sok, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az illegális migráció elleni fellépés nemzetegyesítő ügy lehetne, erről beszélt a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában azt mondta, egyet kellene abban érteni, hogy a magyar államnak joga és kötelessége megvédeni a határait, hogy Magyarországnak joga van eldönteni, kilépheti át a határait. A parlamentben ma a honatyák megvitatják az alaptörvény 16. módosítását, és szavaznak arról, hogy a miniszterelnök legfeljebb összesen megszakítása sokkal együtt 8 évig tölthesse be tisztségét. Ezen kívül sürgősséggel tárgyalják a média szolgáltatásokról szóló törvény változtatásait. Társadalmi egyeztetésen a következő tanévrendje. A tervezet már elérhető a kormány honlapján. Ez szerint az első tanítási nap szeptember 1-e, az utolsó pedig június 18-a lesz. Több változtatást is tartalmaz a dokumentum a korábbi évekhez képest, például 6 helyett csak 5 tanítás nélküli munkanap lehet, emellett bevezetnék az új témanapot Diákok hangja címmel, amelyet szeptember 14-e és 25-e között lehet megtartani, valamint jelentősen csökkenteni a kompetencia mérések tantárgyainak és az érintett évfolyamoknak a számát. Újabb szövetségbe tömörültek a zenészek, létrejött a Magyar Jazzművészek Fóruma. A célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára, valamint elősegítse a jazz méltó intézményi, kulturális és társadalmi elismerését Magyarországon. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Hazánkban csak nem 12.500 hektáron termesztik, és a termőterület évről évre csökken. A gyümölcsből egy átlagos évben 60.000 tonnát takarítanak be, most ennek nagyjából felére számítanak, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitfab Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezon gyümölcsről van szó, frissen keveset fogyasztunk belőle.
1: Felhős napos időnk van, csapadéknak kicsi az esélye. A napközben megélénkülő szelet olykor erős lökések is kísérik. 24 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap már melegebb lesz, a száraz időben 27 fokig kúszik a hőmérő higanyszála, marad az erős légmozgás. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalra általában 10-17 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 3 óra után is isteni délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, nagy gyerünk. Jöhet a délutáni második kávé, és mellé az Airi Mafia, és a Volt egy álmom. De itt lesz Rihanna is, és a Pondoritlay, jön a Black Attack, a Heartless, nem fogunk unatkozni. A Gyüren már nyitja is az órát, jön a Reach Up for the Sunrise.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Összeütközött két autó az 51-es főúton Dömsöd átvezető szakaszán, a településen belül a Pósolajos utcánál, a főút 51-es kilométerénél. Félpályás útzár mellett éppen folyik a helyszínelés, az M1-esen pedig Budapest felé Tata és az M0-ás között terelésben kell autózni. A külső sávban lassú haladás van és torlódás, jelenleg a Tata és a Tatabánya között a 63-as kilométernél a terelésbontás miatt a leállósávra terelnek mindenkit. A Budapest felé vezető oldalon az egy sávra szűkült pályaszakaszon, hát jelen pillanatban is legalább 4 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat. Jó utat!

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Mai nap kérdése az, hogy ki mely könyvbe költözne be, és miért pont abban. Na de nézzük még a történeteket. Azt írja Kati, a büszkeség és balítélet világát választanám. Gyönyörű kastélyok, elegáns bálok, udvarias emberek, bár az internet hiányozna, viszont kárpótolna egy csomó minden szerintem, úgyhogy mennék veled. Írt Erika, hogy ő a Mici Mackó 100 holdas pagonyát választaná, néha úgy érzi, ott sokkal egyszerűbb és nyugodtabb lenne az élet. Az biztos. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még a kedvenc könyveket, a kedvenc történeteket, ki hova költözne be. Jöhetnek a válaszok még, mellé pedig a legjobb zenék a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

2015-ben hunyt el. 63 éves ma Helen Hunt, Oscar-díjas amerikai színésznő, 57. Ice Cube amerikai rapper, énekes, színész, producer, író. Ma ünnepi szülinapját Courtney Cox, amerikai színésznő, a Jó barátok Mónikája. És Lőrince László is ma ünnepel, író, műfordító. Ma van a Szél nemzetközi napja, és az Aszalt Szilva nap is. 0620-5555-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek a kalendáriummal kapcsolatban, és ha valakit ünnepelnek, nyugodtan üzenjenek neki. Miközben Eminem zenél, The Real Slim Shady, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután 4 óra jönnek a legfrissebb hírek, és sokan befejezhetik a hétfői munkát mára, és elindulhatnak hazafelé, de természetesen őket is kísérem majd, például Sompollal hazafelé. És itt lesz majd Müller Dávid is, és a Sütanap.
2: Süt a nap, hogyha veled vagyok, minden mese szép. Süt a nap, és a napsugarakkal a tekintetem a tiédbe ér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
3: Feltárják a súlyos gyermekbántalmazásokat, nyomoznak a túlárazott nyuszi motorok miatt. Giga Lego ruhát láthatunk, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Feltárni a súlyos gyermekbántalmazások hátterét, ez lesz a feladata a most kinevezett miniszteri biztosnak. Vaskuti Gergely pszichológus és kriminológus tölti be a tisztséget. Kátai Németh Vilmos miniszter a szakemberről azt mondta, pályáját kezdettől fogva a segítőhivatások iránti elkötelezettség és a gyermekek védelme határozza meg, jelenleg is megbízott oktatója az ELTE-nek. Vizsgálja a rendőrség a túlárazott nyuszi motorok ügyét. Elrendelte a nyomozást a BRFK az előző kormány által vásárolt játékokkal összefüggésben hűtlen kezelés gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen. A gyanú szerint a Kulturális és Innovációs Minisztérium háromszoros áron vette meg a műanyag járműveket, amelyeket tavaly év végén vidéki bölcsödékbe juttattak el. Gyanúsítotti kihallgatás eddig nem történt. A mezőgazdasági generációváltást segíti a gazdaságátadási pályázat újabb szakasza, amely csütörtöktől nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés, tudtuk meg Pesti Csabától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai, vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
4: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segítse.
3: Újabb akciójában airfryer készülékeket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálja, hogy a forró levegős sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezettudatos tervezési technológiának, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: Amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése, hiszen ez rendkívül fontos a háztartások terheinek csökkentése érdekében.
3: Magyarország legnagyobb LEGO ruhája. A több mint 12 000 elemből és csaknem 800 LEGO virágból épített öltözet a Néprajzi Múzeumban látható szombaton a múzeumok éjszakáján. Emellett az intézmény koncertekkel, táncházzal, alkotóműhellyel és világkörüli kulturális kalandtúrával is készül az estére. Felhős napos időnk van, csapadéknak kicsi az esélye. A napközben megélénkülő szelet olykor erős lökések is kísérik. 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap már melegebb lesz, a száraz időben 27 fokig kúszik a hőmérő higanyszála, marad az erős légmozgás. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalra általában 10-17 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 óra után is csak a felejthetetlen slágerek, és csak a jó hangulat. Főként munkaidő után itt a Best FM-en ez a 99.5-ös frekvencia. Az én munkaidőm még 6 óraig tart, úgyhogy addig hozom önöknek a legjobb zenéket. Majoros Rita vagyok, érkezik már is Stakkabu és a Here We Go, de előtte még Sean Paul indítja az órát.
0: 99.5 Best.

0: mint mindig. Mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99 Best FM, a legjobb zenék.

99.5 Best FM a legjobb zenék. A mai mozi ajánlóban egy rajzfilmet hoztam, méghozzá az Oroszlán királyt, ugyanis 1994. június 15-én mutatták be a mozikban, és hát szerintem azóta is az egyik legkedveltebb Disney klasszikus az Oroszlán király. Család, barátság, felelősségvállalás, önmagunkra találás, ezeknek fontosságáról szól, és hát csodás afrikai tájak, jó kis karakterek, felejthetetlen dalok, humor, megható pillanatok, hát ezek keverednek ebben a rajzfilmben, úgyhogy a mai mozi ajánlóban ezt hoztam, és a bátor kis oroszlán kölyköt Szimbát, akinek ugye az egész történetét végig kísérhetjük, már a saját család alapításáig gyerekkorától, szóval érdemes ezt a szívmelengető történetet akár ma este megnézni. Ezt hoztam a mai mozi ajánlóban, mellé pedig Roy és Ádám dalát, Feketén a hófehér, Féli Barnával a Best FM-en.

0: FM a legjobb zenék. 4 órakor sokan végeztek a munkában, úgyhogy hát vannak a városban bőven Budapesten, ezt írja Laci, úgyhogy azért legyen mindenki óvatos, vezessen mindenki óvatosan. Eddig egyébként most balesetről nem érkezett jelentés. Ha bárki bármit lát, 0620 55 55 155 a számunk. Viszont erősödik a délutáni forgalom az autópályák és a főutak, a fővárosból kivezető szakaszokon, főként az M0-ás a felvezető utakon és a csomóponti felhajtókon is torlódásra kell számítani. Az M4-esen Szolnok felé az Üllői lehajtónál is, valamint az M1-esen Győr felé Herceghalom és Bicska között is telítettek a sávok. Ezt írják a hallgatóink. Az M1-es M7-es elválás után az M7-esen Török Bálint és az érdi szakaszon is sokan vannak. 0620 55 55 155, ha másnak más a tapasztalata, másról tud, megköszönöm, hogyha jelentkezik az infóval. Jó utat mindenkinek, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a White Town és a Your Woman. A nap kérdése pedig az, hogy ki melyik könyvbe költözne be. Melyik az a történet, melyik az a sztori, ahol igazán jól érezni magát. Legalább mondjuk egy bálom erejéig. 06-20-55-55-155 jöhetnek ide az üzenetek, vagy akár ott vagyunk Facebookon, Instagramon is kikerült egy poszt a kérdéssel, úgyhogy jöhetnek a kommentek. Na mellé pedig nézzünk szét a következő órában is. Nézzük, milyen zenék jönnek. Például Martin Solveig és a Rocky Music. És itt lesz majd egy irtózatosan jó hangulatú dal Heinz Gábor Vigától és Koszi Jankától. Ez lesz a Zenete vagy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
3: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
4: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
3: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
5: A Corvin és Duna Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
6: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az édesburgonya kilója 44% kedvezménnyel csak 555 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
7: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idén júliustól a Lego Store táborban. Építs velünk élményeket, csöppen!

0: Beszélgetés.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
1: Feltárják a súlyos gyermekbántalmazásokat, módosul a tanévrendje, Giga Lego ruhát láthatunk, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Feltárni a súlyos gyermekbántalmazások hátterét, ez lesz a feladata a most kinevezett miniszteri biztosnak. Vaskuti Gergely pszichológus és kriminológus tölti be a tisztséget. Kátai Németh Vilmos miniszter a szakemberről azt mondta, pályáját kezdettől fogva a segítőhivatások iránti elkötelezettség és a gyermekek védelme határozza meg. Társadalmi egyeztetésen a következő tanévrendje. A tervezet már elérhető a kormány honlapján. Ez szerint az első tanítási nap szeptember 1-e, az utolsó pedig június 18-a lesz. Több változtatást is tartalmaz a dokumentum a korábbi évekhez képest, például 6 helyett csak 5 tanítás nélküli munkanap lehet, emellett bevezetnék az új témanapot Diákok hangja címmel, valamint jelentősen csökkentenék a kompetencia mérések tantárgyainak és az érintett évfolyamok a számát. A mezőgazdasági generációváltást segíti a gazdaság átadási pályázat újabb szakasza, amely csütörtöktől nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés, tudtuk meg Pesti Csabától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai, vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
2: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segítse.
1: Újabb akciójában airfryer készülékeket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálja, hogy a forró levegős sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezettudatos tervezési technológiának, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése, hiszen ez rendkívül fontos a háztartások terheinek csökkentése érdekében.
1: Magyarország legnagyobb Lego ruhája. A több mint 12 000 elemből és csaknem 800 Lego virágból épített öltözet a Néprajzi Múzeumban látható szombaton, a múzeumok éjszakáján. Emellett az intézmény koncertekkel, táncházzal, alkotóműhellyel és világkörüli kulturális kalandtúrával is készül az estére. Felhős napos időnk van, csapadéknak kicsi az esélye. A napközben megélénkülő szelet olykor erős lökések is kísérik. 24 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap már melegebb lesz, a száraz időben 27 fokig kúszik a hőmérő higanyszála, marad az erős légmozgás. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalra általában 10-17 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délutánt, 5 óra is elmúlt, most már lassan 4 perccel, úgyhogy ezt az órát azért még töltsük együtt, szóval durván olyan 56 percünk van még együtt rádiózni. Majoros Rita vagyok, úgyhogy már bele is húzok, és azon a No Doubt dalát jön a Just a Girl, itt lesz Britney Spears a Give Me More-ral, sőt a Spice Girls is beugrik. Martin Solveig, Indy.
0: 99.5 Best FM.

99.5 Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az volt, hogy ki melyik könyvbe költözne be, és miért pont abba a történetbe. Azt írja Laci, hogy a Pál utcai fiúk történetében mennék vissza, nem a harc miatt, hanem hogy újra átélhessem a gyerekkor szabadságát és azokat a bizonyos régi barátságokat. Hát ez elég jól hangzik. Írt Dóri, hogy a váratlan utazás világába költözne be, mert szeretné azt az életet élni, amit Sarah Stanley és a barátai, azt a gondtalan gyerekkort újra átélni. Hát úgy tűnik, hogy nagyon sokakat megihletett ez a kérdés, mert hogy jött még üzenet bőven, például Zolitól, a három testőr történetébe mennék, kardvívás, kaland, bajtársiasság, nekem ez mindig vonzó volt, nem is hangzik rosszul. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide a saját történetek, és azt kérdezi Anna, hogy én hova költöznék, én szerintem Jane Austen Büszkeség és Balit életébe, és mondjuk Mr. Darcy engem is feleségül venne. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Szóval várom az üzeneteket, a Spice Girls dalát pedig cserébe hozom. See you be there! Itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM, a legjobb zenék. Az M5-ös autópályán Budapest felé a 91-es Kecskemét dél és a 86-os Kecskemét nyugat csomópontok közötti szakaszon kigyulladt egy munkagép. A 87-es kilométernél meg is állították a forgalmat, így a torlódás már a 3 kilométert is meghaladta. Aki teheti, a 102-es jelű Kunszállás és a 86-os jelű Kecskemét nyugat csomópont között az 5-ös főúton próbáljon megkerülni, ezt írták a hallgatóink. Nagyon köszönöm az infókat. Baleset történt a 4-es főúton is. Egy baleset elkerülése miatt hajtott árokba egy kamion a Kisúj Szállás és a Karcak közötti szakaszon, a 161-es kilométernél a félpályás útzár mellett, éppen vizsgálják a baleset körülményeit. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, tényleg bárhonnan az ország útjairól, megköszönöm, hogyha jelentkezik velük. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

99.5 Best FM, a legjobb zenék. A Pets and Small Feel Good dala után a Punani Masszif érkezik, és az Élvezd. Én pedig ezzel a csodás dallal már el is búcsúzom már a mindenkitől, mert hogy percek múlva 6 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán beindul az esti buli. Én pedig átadom a terepet White Boynak, hiszen ugye 6 órától 7 óráig ő zenél majd, és majd 7 óra után pedig csatlakozik hozzá Lauer is, úgyhogy nagyon jó bulit kívánok mindenkinek. Holnap délben találkozunk. Majoros Rita vagyok, Vízhal.

világomban vakot vezet, a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
2: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
3: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az édesburgonya kilója 44% kedvezménnyel csak 555 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
4: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények. Idén júliustól a Legosztó táborban. Építs velünk élményeket!

0: autostore.hu.
1: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
2: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
3: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Itthon.
1: A mocsári teknős hazánk egyetlen őshonos teknősfaja, mely országszerte megtalálható tavak, folyók, holtágak, csatornák mentén, mocsaras területeken. Elsősorban a lassú folyású és állóvizeket kedvelik, így inkább azok közelében számíthatunk rájuk. Azonban a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is találkozhatunk velük. Amennyiben úton áthaladó teknőssel találkozunk, álljunk meg, segítsünk neki azzal, hogy felvesszük, és az úttól biztonságos pár 10 méteres távolságra lehelyezzük, figyelve arra, hogy csak abba az irányba vigyük, amerre ő maga is igyekezett. A felnőtt teknősöket semmiképp ne vigyük vissza a vízhez, mert ezzel nem hogy segítenénk rajtuk, mint inkább nehezítjük a dolgukat, hiszen ebben az esetben kezdhetik előről az utat. Az észlelést pedig rögzíthetjük az országos kétéltű és hüllőtérképezés program honlapján, vagy okos telefonos alkalmazáson keresztül.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Nyári időnk lesz némi esővel, kiváló a tavaink vízminősége, csalók élnek vissza a Nemzeti Nyomozóiroda nevével. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. A Népegészségügyi Központ mérései szerint a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége a legjobb minősítést kaptam, ahogyan a folyókon kijelölt strandok jelentős része is. A szakemberek szerint a Duna és a Tisza fürdőhelyeinél az utóbbi években javuló tendencia figyelhető meg. Magyarországon 293 természetes fürdővizet tartanak nyilván, ezek közül tavaly 183 kapott kiváló minősítést, míg mindössze 4 került a kifogásolt kategóriába. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából felére számítanak, mondta a rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanácselnöke.
3: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezon gyümölcsről van szó, frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurenciája a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a megyet. De a meggyel fagyasztott megy vagy megybefűt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága megy gyárakhoz és megy termék árakhoz képest nem lesz.
2: Első fokon felfüggesztett börtönbüntetést kapott az akarat edző, aki 2024 nyarán felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban. A férfi súlyos testi sértés kísérletében találta bűnösnek a bíróság. Az 56 éves vádlottat 5 évre eltiltották a karate oktatástól és minden karatéval kapcsolatos tevékenységtől is. Az ítélet nem jogerős. Csalók készítettek hamis weboldalt a Nemzeti Nyomozóiroda nevében. A készenléti rendőrség szerint a bűnözők egy kiberbiztonsági tájékoztató oldal mögé bújnak, és azt a látszatot keltik, hogy a látogató számítógépe veszélynek van kitéve. A weboldalon ellenőrzést és védelmi programot is felkínálnak. Aki azonban ezt telepíti, hozzáférést adhat a csalóknak a saját számítógépéhez. A rendőrség hangsúlyozza, nem kínál ilyen szoftvert és nem alkalmaz ilyen eljárást. Holnap napos meleg időre készülhetünk, időnként gomoly felhőkkel. A nap második felében nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, és estétől egyre több helyen pattanhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 24 és 28 fok várható. Szerdán és csütörtökön a sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, de a legtöbb helyen hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A felmelegedés tovább erősödik, pinteken pedig már 29-34 fokos csúcsértékekre készülhetünk igazi strandidővel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a

Machine sem a Preview remixéért kapta az arany szobrocskát, de ez a most érkező dal értékéből egyáltalán nem von le sem ennyit sem. Classic House a menő az előttünk álló 120 percben, hiszen ez a hét első napja, mármint a hét első munkanapja, vagyis hétfő van, úgyhogy 6-7-ig én Whiteboy, 7-től Lauer, Krisztián a lemezjátok mögött, indul a Night Shift. Best FM.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: A 120 perc hetente egy-egy stílusból amúgy sem túl sok, úgyhogy így meg aztán pláne megvan az esély arra, hogy tényleg olyan klasszikusok maradnak ki, amelyek valamiért a mi figyelmünket is felkerültek az elmúlt 20-30 évben. Hogyha van ilyen ötletetek, akkor ezt nyugodtan küldjetek el nekünk 06-55-55-155 SMS és Viber üzenet formájában is jöhetnek ide a dalcímek, de küldetek nekünk e-mailt is, hogyha esetleg több dalt szeretnétek nekünk tippként elküldeni az info@bestfmbudapest.hu-ra. Ha pedig még nem tettétek volna meg, akkor mindenféleképpen lájkoljátok a mi saját Night Shift-es oldalunkat, Best FM Night Shift, Facebookon, Instán, a Best FM Rádiót pedig Best FM Rádió Magyarországként találjátok meg ugyanitt. Got my mind made up, come on, you can get it girl, anytime, tonight is fine. Got my mind made up, come on, you can get it girl, anytime, tonight is fine.

töltjük föl korábbi nácsiptes mixeinket. Ki többet, ki kevesebbet. Az enyém közül már 150 ott van a profilomon. Elérhető, közben természetesen olvasgatható a mixekhez mellékelt tracklista is, szóval, hogyha szeretnétek egy-egy arról tudni, hogy pontosan ki az előadója, milyen remixben játszottam, akkor ott a tracklistában megtaláljátok erre a választ. Mixcloud.com per DJ Whiteboy. Hogyha az én korábbi mixeimet szeretnétek visszahallgatni, akkor ezt a profilomat keressétek.

Arrébb van még Szil következő budapesti koncertje, július 30-án érkezik majd megint Magyarországra, de hát azért rákészülni sosem árt, pláne hogyha valakinek olyan brutális dalok vannak az életművében, mint neki. Színnel egy picit hamarabb fog érkezni Lauer Krisztián, ő pár percen belül át is veszi a hatalmat a lemezjátszók meg a keverő fölött, mert ugye hétfő van, ami a Classic House jelenti, ami meg hát azt jelenti, hogy héttől már Lauer Krisztián válogat a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klubhimnuszaiból. Szóval gyorsan helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehol.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: a Best FM-en.
1: Alaptörvény 8 éves limit a kormányfőknek. Társadalmi egyeztetés indul az új tanévről. Őzmentés a Dunán harmadszorra sikerült. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 8 évben maximalizálta a miniszterelnöki megbízatási időtartamát az országgyűlés. Az alaptörvény elfogadott módosítása szerint nem választható kormányfővé az, aki összesen már legalább 8 évet töltött a tisztségben. A változtatás emellett megszünteti a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, és kimondja azt is, hogy visszaszáll az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon az alapítvány megszűnése esetén. Az alaptörvény módosítása a kihirdetést követő napon lép hatályba. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a következő tanévrendjét. A tervezet szerint a 2026-27-es tanév szeptember 1-én kezdődik és június 18-áig tart. A dokumentum a szünetek és az érettségi időszakok időpontjait is tartalmazza. Újdonság, hogy bevezetnék a diákok hangja témanapot, emellett csökkentenék a kompetencia mérésekben érintett tantárgyak és évfolyamok számát. A tanítás nélküli munkanapok száma 6-ról 5-re csökkenne, amelyek közül egyet a diák önkormányzat használhatna fel pályaorientációs célokra. A mezőgazdasági generációváltást segíti a gazdaságátadási pályázat újabb szakasza, amely csütörtöktől nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés. Tudtuk meg Pesti Csapától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai, vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
2: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segítse. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint, a támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad. Ennek legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint.
1: Több órás mentőakció után sikerült kimenteni egy űzet a Dunából Budapesten. Az állat vasárnap reggel sodródott a folyóban a Margit híd közelében. A vízi rendőrök kétszer is partra terelték, az őz azonban mindkét alkalommal visszaugrott a vízbe. Végül a Batthyány ternél sikerült biztonságosan befogni, majd a hármas határhegy térségében szabadon engedték. A kimerült állat néhány bizonytalan lépés után eltűnt az erdőben. Holnap még sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett, de estére nyugat felől egyre több felhő érkezik. Napközben csak elszórtan, estétől viszont növekvő eséllyel fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Az előrejelzések szerint szerdán és csütörtökön is marad a nyárias idő sok napsütéssel, de helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Úgy tűnik, pénteken tovább fokozódik a meleg, a csúcshőmérséklet már többfelé meghaladhatja a 30 fokot.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Ha egyébként akarod tudni, ha feltétlenül el akarsz veszni így a stílusbesorolásokba, ez indie rock.
5: Indie rocknak sorolták be? Igen. Azt hogy?
4: Nem tudom, azt a fedde, amikor ugye hát jött és nagyot ment ugye az első albumával ugye Put Your Hands Up for Detroit, Let Me Think About It, akkor engem volt szerencsém vele interjút készíteni, és akkor ő is mondta, hogy hát ugye Amerikában akkor tájt kezdett el így ez az elektronikus tánczene a rádióban, stb. De azt mondja, hogy neki például azt kellett, hogy ezt a dalt indie rock kategóriába sorolták be, hogy csibészségből vagy véletlenül, de azt mondja, hogy
5: igen, hogy adásba tudjon kerülni.
4: Igen, elkezdett pörögni ez a dal, és ezt mondja, hogy ez akkorát lódított az amerikai ismertségén, hogy az elképesztő, úgyhogy...
5: De egyébként mennyire durva az, hogy ugye Amerikából jött a house műfaj,
4: igen,
5: és ugye vissza pedig Amerikába Európán keresztül.
4: Igen,
5: tehát
4: igen,
5: ugye a commerce. Tehát
4: igen,
5: hogy
4: igen.
5: Ezt valahogy még mindig nem tudom összetenni. Tehát valahogy ez ilyen nagy megfejtés számomra. Igen.
4: Hát akkor hétfői indie rock DJ-nk Lauer Christian.
5: Szavaztok! Indie rock, úgy.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Daráljuk fel a kötelezőt, már emlődj az elérhetőségeket illeti. Best FM Night Shift, Facebookon, Instán itt találtok meg minket, itt a Best FM Night Shift-es lemezlovasokkal, bulikkal kapcsolatban találtok információt, hogyha úgy nagyobb szélességben, nem is tudom, hogy kell ezt mondani, szóval hogyha nagyobb körben érdeklődjétek a Best FM iránt, tehát hogy konkrétan a Best FM, nem csak mi, nem gondoltam, hogy
2: ebből a mondat. Kövessetek be mindenhol, keressetek meg mindenhol.
1: Hasonló tartalmak el, igen. Nem tudtam, hogy fogok ebben a mondatból kijönni. Na, szóval, tehát vagyunk mi Best FM Night Shift, egy szélesebb kör, pedig maga a Best FM Rádió. Na, ezt akartam mondani. Az pedig Best FM Rádió Magyarország, ugyanígy Instán és Facebookon. Van nekünk a 0625555155-es SMS és Viber számunk, info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk, meg persze Best FM Budapest, meg bestfm.hu, meg Best FM Rádió, meg szóval minden, hogy a Best FM-ként mindenhogy megtaláltok minket, weboldalként, és a többi.
2: Mondjuk, hogy azt mondjuk, Best FM, és akkor így beég.
1: Mint az FM, és minden jó. Mindenhogy így a DJ FM, OnlyFans-en, és mindenhogy.

0: Rádiónál Lauer.
1: Nem, ez nem a Pump It Up, ebből lett a Pump It Up, ugye?
2: Így van, de nem is tudom, ez a sampling már valami nagyon-nagyon korai, tehát ez is valami 80-as évekből merítették.
1: Mi az eredeti. Carl Kennedy, vagy mi volt az eredeti?
2: Ez a Carl Kennedy féle verzió, igen. De nagyon-nagyon jól sikerült a vokál. Nem is értem, tehát a Carl Kennedy egy ausztrál srác volt, aki egyébként tényleg jött, a Stilton jelent meg ez a zene, és utána el is tűnt.
1: Na, hogy ti ne legyetek egyre bizonytalanok dalcímmel előadó a kapcsolatban, ezért micsoda mázni, hogy a mixek mellé mindig felkerülnek ugye a tracklisták is, a mixek pedig hova kerülnek fel, kedves tisztelt?
2: A mixcloud.com/DJ Lauer, illetve a mixcloud.com/DJ még egyszer, igen? A mixcloud.com/Lauer Kaládoldara.

0: Ott simán elképzelhető ilyen április környéken, hogy úgyhogy, de hát teltház volt, úgyhogy nem telték meg, hogy hóesésben hallod, olyan bulit pirított, és azt mondta, hogy atya úristen.
1: Na ezt meg kell
0: nézni. Játszott régét, játszott újat, azt mondta, hogy elvitte a flow, tudod, hogy így persze, nagyon jó, nagyon jó.
1: Van ilyen egyébként, amikor az emberben megjön a stenk, tehát vagy úgy, hogy mondta a kicsit a dű is, meg tehát
0: igen, így, azért is megmutatott.
1: Azért is így van. Nekem volt egyébként ilyen régen. Egyszer fordult elő, azt hiszem, de talán volt azért még többször is, hogy az alsós Decion. Rövid nadrágba mentem, és ott köztudott volt, hogy állítólag nem lehet bemenni, és így vittem a lemezeimet, és nem engedtek be. Mondom, srácok, mondom, zenélni nem kell, mondom, egy fél óra múlva, nem is tudom, azt hiszem, a Jován játszott előttem, le kell váltanom, mert nyom. Nem jöhetsz be. Jó, rendben, és akkor mondom, mi a megoldás? És az egyik portás adott nekem egy hosszú nadrágot, fel kellett vennem, és így mentem be diszkózni. Na most az a buli, ami ott volt. Tehát az a... Ugye, miből volt a Dexion?
0: A Dexion-salgó volt.
1: Tehát
0: a
1: 13-as kulcsokkal szét lehetett bontani a helyet. És úgy, ahogy van, a szét is bontottam majdnem. Komolyan, nagyon-nagyon durva volt. Nagyon komoly kis közönség volt. Hát ez ilyen...
0: Én azért levettem volna a nadrágot. Már csak azt, amit kaptál a helyzetre, nem? Úgyhogy akkor Nesztek itt van ki a cerk az asztalra, de hogy... Mindegy, jó van. Azt abban már bele sem menjünk, hogy egy Lauer Christian full pucéra nyomta végig ezt az órát, ez csak így. Na, jó van, köszönjük szépen, jövő hét.
1: Köszönöm, sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kissé változékony, de meleg nyári időnk lehet. Górcső alatt az airfryer. Idén is mehetünk a horvát tengerpartra vonattal. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Hétfőtől Vaskuti Gergely felel a legsúlyosabb gyermekvédelmi bántalmazási ügyek kivizsgálásának összehangolásáért. A pszichológusként és kriminológusként is dolgozó szakembert Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter bízta meg miniszteri biztosként. Vaskuti Gergely gyermekotthonokban szerzett tapasztalatot, kutatásai pedig a gyermekek kizsákmányolására és a fiatalkori bűnözésre is kiterjedtek. Feladata az lesz, hogy feltárja a súlyos gyermekvédelmi ügyek teljes hátterét. Az airfryereket ellenőrzi a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálja, hogy a forró levegő sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezettudatos tervezési technológiának, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Szigorú Európai Unió sok szabályok vonatkoznak arra, hogy minden berendezésnek biztosítania kell egy olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. Tehát amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése. Ugye nem volt korábban ilyen vizsgálat, tehát összehasonlítási alapunk nincsen. Pont azért próbáljuk nagyon széles körben a mintavételeket elvégezni, hogy teljes körön lefedjük azt a piacot, ahol ezek a termékek megtalálhatóak.
1: Az Európa Tanács is kivizsgálná a szarajevói embervadásztúrák ügyét. A gyanú szerint külföldiek pénzért vehettek részt civilek elleni lövöldözésekben a boszniai háború idején 1992 és 95 között. A mesterlövészek minden tizedik áldozat a gyerek volt. Az ügyet egy dokumentumfilm és több feljelentés nyomán kezdte vizsgálni több európai ország hatósága. A feltételezések szerint egyes külföldiek a várost körülvevő magaslatokról lőhettek a civil lakosságra. Szarajevó csaknem 4 évig tartó ostrom alatt mintegy 11 ezer civil vesztette életét, 14 ezer gyermek pedig megsebesült. Idén is vonatozhatunk a horvát tengerpartra. A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelezte, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt úgy tűnt, veszélybe kerül a szolgáltatás, de sikerült elhárítani a problémát bérelt kocsikkal. Vitézi Dávid közölte, a vonatok július 3-a és október 2-a között közlekednek majd Budapest és Split között. Holnap napos meleg időre készülhetünk, időnként gomoly felhőkkel. A nap második felében nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, és estétől egyre több helyen pattanhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 24 és 28 fok várható. Szerdán és csütörtökön a sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, de a legtöbb helyen hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A felmelegedés tovább erősödik, pénteken pedig már 29-34 fokos csúcsértékekre készülhetünk igazi strandidővel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az édes sós ellen. Hát lesz egy ilyen párharc is a következő órában 8 és 9 óra között. A Salt and Pepper hozza majd a hip-hop és a rap savát borsát, úgymond a Shoop-al. Az édeset pedig a Sugar Babes fogja majd képviselni az Overload-dal. Ők indítják ezt az órát itt a Besten, ahol egészen éjfélig tart a Nightshift.
3: Ez a Nightshift a Best FM-en White Boy-jal.

0: Night Shift. Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

legjobb zenék. A Bob Sinclair művész név az kb. Olyan, mintha valaki mostantól Ethan Huntként vagy James Bondként állna be a lemezjátszók mögé. Jean-Paul Belmondónak volt egy mozia, amiben ő volt a sárkos titkos ügynök Bob Sinclair. És egy feltörekvő francia DJ és producer úgy gondolta, hogy ez neki nagyon jó művész név lesz, hogy egy picikét változtatott rajta, és a Bob Sinclairből így lett Bob Sinclair. Hát most ő érkezik. Chris Le Frias, vagyis Bob Sinclair, és a Love Generation is a best-en.

Best FM a legjobb zenék. JK Instagram posztjára hivatkozva még az angol lapok is megírták, hogy végre kész van az új Jamiroquai album. Befejezték a dalok rögzítését, úgyhogy már a mastering tart, és hát remélhetőleg innen most már tényleg csak hetek kérdése, hogy az új Jamiroquai albumot hallgathassuk. Addig is egy klasszikus érkezik, a Kent Heat itt a Best FM a legjobb zenék között.

Rock FM, a legjobb zenék. Ricky Martin azért olyan nagyon nem kényeztetett el minket az elmúlt évtizedekben magyarországi koncertekkel. 2006-ban volt itt először, aztán rögtön kellett rá 12 évet várni, hogy megint jöjjön. Most azért már viszonylag sűrűbben tűnik fel Magyarországon. 24-ben volt egy ingyenes koncertje a Hősök terén, és egy hónap múlva ismételten jó szokásához híven mondhatni. A pap

Beszteltem a legjobb zenék. Nem tudom, hogy egyedül kútfőből összetudnék-e szedni világszinten is meghatározó 50 ausztrál előadót. Minden esetre a Rolling Stone magazin szerint az 50 ausztrál legjobb között a 28. a most érkező Savage Garden. Jön a To The Moon,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kiváló a tavaink vízminősége, gyenge lehet az idei megytermés. Csalók jönnek vissza a Nemzeti Nyomozó Iroda nevével. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. A Népegészségügyi Központ mérései szerint a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége a legjobb minősítést kaptam, ahogyan a folyókon kijelölt strandok jelentős része is. A szakemberek szerint a Duna és a Tisza fürdőhelyeinél az utóbbi években javuló tendencia figyelhető meg. Magyarországon 293 természetes fürdővizet tartanak nyilván, ezek közül tavaly 183 kapott kiváló minősítést, míg mindössze 4 került a kifogásolt kategóriába. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából felére számítanak. Mondta el rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezon gyümölcsről van szó, frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurenciája a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a megyet. De a meggyel fagyasztott megy vagy megybefűt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága megy árakhoz és megy termékárakhoz képest nem lesz.
1: Első fokon felfüggesztett börtönbüntetést kapott az akarat edző, aki 2024 nyarán felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban. A férfi súlyos testi sértés kísérletében találta bűnösnek a bíróság. Az 56 éves vádlottat 5 évre eltiltották a karate oktatástól és minden karatéval kapcsolatos tevékenységtől is. Az ítélet nem jogerős. Csalók készítettek hamis weboldalt a Nemzeti Nyomozó Iroda nevében. A készenléti rendőrség szerint a bűnözők egy kiberbiztonsági tájékoztató oldal mögé bújnak, és azt a látszatot keltik, hogy a látogató számítógépe veszélynek van kitéve. A weboldalon ellenőrzést és védelmi programot is felkínálnak. Aki azonban ezt telepíti, hozzáférést adhat a csalóknak a saját számítógépéhez. A rendőrség hangsúlyozza, nem kínál ilyen szoftvert és nem alkalmaz ilyen eljárást. Holnap még sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett, de estére nyugat felől egyre több felhő érkezik. Napközben csak elszórtan, estétől viszont növekvő eséllyel fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Az előrejelzések szerint szerdán és csütörtökön is marad a nyárias idő sok napsütéssel, de helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Úgy tűnik, pénteken tovább fokozódik a meleg, a csúcs hőmérséklet már többfelé meghaladhatja a 30 fokot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ahogy azt sejteni lehetett, Timbaland a múlt évvégi szegedi fellépésére természetesen senkit nem hozott azok közül, a világsztárok közül, akikkel az elmúlt évtizedekben együtt dolgozott, de általában így is parádés volt a fellépés. Ha valaki lemaradt volna róla, akkor Timbalandot pótolhatja nálunk a következő órában. A The Way I Are érkezik nem sokára itt a Bestem.
3: Ez a Night Shift a Best

0: legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

Best FM a legjobb zenék, több hektárnyi ingatlan Louisianában, érdekeltség egy égetett szesz és pesgőgyárban, és még egy optikai startupba is befektetett 50 Cent. Cukorka boltja az, ami egyedül nincs fizikailag, csak egy ilyen dala van, a Candy Shop, ez jön most.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Alaptörvény 8 éves limit a kormányfőknek. Segítik a gazdaságok generációváltását. Őzmentés a Dunán harmadszorra sikerült. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 8 évben maximalizálta a miniszterelnöki megbízatás időtartamát az országgyűlés. Az alaptörvény elfogadott módosítása szerint nem választható kormányfővé az, aki összesen már legalább 8 évet töltött a tisztségben. A változtatás emellett megszünteti a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, és kimondja azt is, hogy visszaszáll az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon az alapítvány megszűnése esetén. Az alaptörvény módosítása a kihirdetést követő napon léphat. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a következő tanévrendjét. A tervezet szerint a 2026-27-es tanév szeptember 1-én kezdődik és június 18-áig tart. A dokumentum a szünetek és az érettségi időszakok időpontjait is tartalmazza. Újdonság, hogy bevezetnék a diákok hangja témanapot, emellett csökkentenék a kompetencia mérésekben érintett tantárgyak és évfolyamok számát. A tanítás nélküli munkanapok száma 6-ról 5-re csökkenne, amelyek közül egyet a diák önkormányzat használhatna fel pályaorientációs célokra. A mezőgazdasági generációváltást segíti a gazdaságátadási pályázat újabb szakasza, amely csütörtöktől nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés. Tudtuk meg Pesti Csapától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai, vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
2: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segítse. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint, a támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad. Ennek legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint.
1: Több órás mentőakció után sikerült kimenteni egy űzet a Dunából Budapesten. Az állat vasárnap reggel sodródott a folyóban a Margit híd közelében. A vízi rendőrök kétszer is partra terelték, az őz azonban mindkét alkalommal visszaugrott a vízbe. Végül a Batthyány térdén sikerült biztonságosan befogni, majd a hármas határhegy térségében szabadon engedték. A kimerült állat néhány bizonytalan lépés után eltűnt az erdőben. Holnap napos meleg időre készülhetünk, időnként gomoly felhőkkel. A nap második felében nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, és estétől egyre több helyen pattanhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 24 és 28 fok várható. Szerdán és csütörtökön a sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, de a legtöbb helyen hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A felmelegedés tovább erősödik, pinteken pedig már 29-34 fokos csúcsértékekre készülhetünk igazi strandidővel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: David Guetta múlt héten három éjszaka egymás után töltötte meg a Stade de France stadiont, éjszakánként 80 ezer ember, Monolith elnevezésű gigasójával. Minden este más-más sztárvendég tűnt fel mellette a buli egy pontján. Csütörtökön rögtön Jennifer Lopez-zel kezdett, ha mi nem is vele kezdünk, de ő is jön majd a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. One Hit Wonder, egy slágeres előadó. Van ebben egy picit ilyen lenéző, lesajnáló hangsúly, pedig legyünk őszinték, a legtöbben örülnénk, ha életükben csak egy ilyen slágert tudtunk volna csinálni. Arról nem is beszélve, hogy annak a jogdíjaiból még az unokáink is bőven jól élnének. Hát egy ilyen One Hit Wonder érkezik. Annika Mózi és a

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este. So high.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: És hogy kiket tartogatunk még a mai utolsó 60 percre? Hát természetesen ugyanúgy, mint az előző 23 órában a 90-es és a 2000-es évek legnagyobbjai érkeznek 11 és éjfél között. És jön a Black Machine a Howie G-vel, itt lesz Yves La Rock és a Rise Up, jön a Soul Searcher, és a Féli Lava Show legelején pedig James Blunt érkezik.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy.

Best FM, a legjobb zenék. 30 órás napokra, meg egyszerre 3 Will Smith-re lenne szükség ahhoz, hogy a korábban tett ígéreteket az összes folytatásra kapcsolatban záros határidőn belül teljesíteni lehessen. Most a Men in Black 5. részével kapcsolatban

FM, a legjobb zenék, akkor mondom, hogy ebből a dalból hogyan lett az, ami. Megírta az Ain't No Stopping Us Now-t McFadden és Whitehead 1979-ben. Aztán ebből csinált egy italodiszkó klasszikust Pino D'Angio 1981-ben Ma Quale Idea címmel. Remélem, jól mondom. És most még melyik dalból inspirálódott a Madison Avenue, a fene se tudja, de ugyanaz a basszus menet van ebben is, mint az előző két dalban. Don't Call Me Baby, jön a Madison Avenue itt a Best-en.

Best of a legjobb zenék, eltartottunk akkor ezzel a héttel, zárom a hétfőt, ennyi volt már a Night Shift. Holnap kedd lesz, országosan mindenhol, nálunk is, ami azt jelenti, hogy Hangya lesz majd, aki csatlakozik hozzám 7 és 8 óra között. Ennek köszönhetően természetesen a Night Shift első 120 percét, 6 és 8 között a Funky határozza majd meg. Jön a Soul Searcher és a Feel in Love, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip.